0: Nadkázsa.
1: Köszönjük ide, munkában, nagyjából.
2: Tudom, ez az a kérdés.